végan sat a csandra vapamis, csarantam a csidra mobárja dóhari, krtvága házam karan utzvanolvanam, ni militáksam gyagrihé mahája, visvakszporantam mandra hanátoram harér, fialója tá kumpulis ámsatra focsa, tvárjúrum má patjadadára lírajá, nák hajrja tá ingarudó mahávisam.